0: elnézést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Rendkívüli forrást kapnak a légkondicionálók rendbetételére a kórházak. Indul az ünnepi könyvhét, változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5000 forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3000 forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Kelet felé vonulnak a felhők, mögöttük általában kisüthet a nap, aztán újabb felhők érkezhetnek délnyugatról. Esőre eleinte főleg keleten, illetve délen készülhetnek, később inkább északkeleten és északnyugaton lesz erre esély. Odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső. Délután 21-26 fok lesz odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások. Ámok futó autóst kapcsoltak le a rendőrök Budán. A napokban többször is szükség lehet esernyőre. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmeyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen. De ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715.000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben. A járőrök még az Andrássy úton meg akarták állítani a sofőrt, mert szabálytalanul a buszsávban haladt. Ő azonban a jelzés ellenére gázt adott és menekülni kezdett. Átszáguldott a Lánchídon is, az elsőkerületi Csónak utcáig jutott. Ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd beletolatott egy rendőrautóba. Az abban ülő egyenruhás könnyebben megsérült, a motorosoknak nem esett bajuk. Az ámokfutót itt elfogták. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Az érdeklődőket szombaton papucsvásár, kiállítás, papucs hímző bemutató és több kreatív foglalkozás is várja a Szegedi Dóm látogatóközpontban és a Szent György Albert agórában. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. Ekkor adják majd át a Szegedi Papucsért díjat is annak, aki sokat tett ennek a különleges örökségnek a megőrzéséért. Megkezdődik ma a labdarúgó világbajnokság. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül. 104 mérkőzés alapján dől el, kiülhet fel a futballvilág trónjára. A nyitó meccsen közép-európai idő szerint ma este Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság csap össze. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső, 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó hallgatók, drága jó barátim. Csillapíthatatlan csütörtököt kívánok mindenkinek június 11-én, amely nemzetközi emléknapok és a rock történet ikonikus pillanatainak különleges találkozási pontja. Na de hát erről majd még később bőségesen szót ejtek. És természetesen hozom a zenéket is, úgyhogy kényelmesen elhelyezkedni a gépjárműben, vagy már a munkahelyen, aki még közlekedik, vigyázzon magára, és jó reggelt kívánok akkor! You know

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Sávzárás van a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, ha valakinek így megvan, Sajó utca, Alpár utca között, illetve továbbra is hosszanti útszűkület a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, fél hét és annak környéke. Mindenféleképpen említsük meg, hogy a gondozók nemzetközi világnapja van, akik nélkül, hát ezt a mondatot mindenki jó érzése szerint fejezze be, ápolók, szociális gondozók és az otthoni betegápolást végzők áldozatos munkájának elismerését célozza ez a nap. Köszönjük mindenkinek, ki ilyen hivatást vagy tevékenységet választott életforma gyanánt. No, majd mindjárt lapozzuk a rockkrónikákat, csak addig még hírek, és persze hírek után meg majd zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Rendkívüli forrást kapnak a légkondicionálók rendbetételére a kórházak. Indul az ünnepi könyvhét, változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5000 forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
2: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Kelet felé vonulnak a felhők, mögöttük általában kisüthet a nap, aztán újabb felhők érkezhetnek délnyugatról. Esőre eleinte főleg keleten, illetve délen készülhetnek, később inkább északkeleten és északnyugaton lesz erre esély. Odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig cseperekhet az eső. Délután 21-26 fok lesz odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

FM, elnézést mindenkinek, kellemetes nyújtózást kívánok. Remélem, jó irányba tudnak haladni. 66-ot írunk, amikor is enapon a The Rolling Stones lista vezető lett a korszakalkotó Painted Black című slágerével. Aztán 1988, Nelson Mandela 70. születésnapi tribute koncertje londoni Wembley stadionban megrendezett gigantikus jótékonysági koncerten olyan sztárok léptek fel, mint Phil Collins, Eric Clapton, Dire Straits, vagy éppen a Eurythmics. Csak nem 1 milliárd ember követte az élő közvetítést. 1996, ha már közvetítés, a Metallica internetes mérföldkő alapletétele. A zenekar az elsők között közvetítette egy klubkoncertjét, ez San Franciscóban volt, élőben, valós időben, az interneten keresztül. Hát, ma meg ez már. Hogyan már? Hát ez a minima. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Korlátozásra kell számítani az Üllői úton kifelé, a Lilium utcánál, sávzárásra a Jászberényi út szervízútján és lezárásra a Pesti alsórakparton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kedvezően adóznak a nyári diákmunkások. Ámokfutó autóst kapcsoltak le a rendőrök Budán. A napokban többször is szükség lehet esernyőre. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715 ezer forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
1: Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben. A járőrök még az Andrássy úton meg akarták állítani a sofőrt, mert szabálytalanul a buszsávban haladt. Ő azonban a jelzés ellenére gázt adott és menekülni kezdett. Átszáguldott a Lánchídon is, az első kerületi Csónak utcáig jutott. Ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd beletolatott egy rendőrautóba. Az abban ülő egyenruhás könnyebben megsérült, a motorosoknak nem esett bajuk. Az ámokfutót itt elfogták. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Az érdeklődőket szombaton papucsvásár, kiállítás, papucshímző bemutató és több kreatív foglalkozás is várja a Szegedi Dóm látogatóközpontban és a Szent György Albert agórában. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. Ekkor adják majd át a Szegedi Papucsért díjat is annak, aki sokat tett ennek a különleges örökségnek a megőrzéséért. Megkezdődik ma a labdarúgó világbajnokság. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül. 104 mérkőzés alapján dől el, kiülhet fel a futballvilág trónjára. A nyitó meccsen közép-európai idő szerint ma este Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság csap össze. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső. 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 1007, kérem tisztelettel. 2011. június 11-e a dátum, ami azért kiemelt jelentőségű, mert az amerikai Billboard magazin e napon kiadott hivatalos slágerlistáján lépte át a Pink Floyd The Dark Side of the Moon című remek műve az ezredik összesített hetet. Az 1007 azt jelenti, hogy az album nem egymást követően, de összesítve csaknem 20 teljes évet töltött Amerika legmeghatározóbb lemezeladási listáján. A lemez a megjelenése 73. március utáni első körben szinte folyamatosan bent maradt a rangsorban, 741 héten át, 14 éven, egészen 88-ig megszakítás nélkül szerepelt a Billboardon. A lemez már 83. októberében hivatalosan és a történelem leghosszabb ideig listás albumává vált, amikor megdöntötte Johnny Mathis korábbi 491 hetes rekordját. Az album valójában sokkal hamarabb elérhette volna egyébként az 1007-es álomhatárt, ha nincsenek a szigorú amerikai toplistás szabályok, amit egyébként 2009-ben el is töröltek. Hát így volt ez az 1007 a Pink Floyd-dal, meg a Dark Side of the Moon-nal. Egyébként éppen a múlt héten volt alkalmam test közelből szemlélni, fülelni, no meg konferálni is a hazai

0: Rock FM.
1: Fél nyolchoz értünk, drága hallgatók, hírek, információk, boldog születésnapot mindenkinek, ki ma ünnepel, hát majd egy furcsa szakállal tudunk elbüszkélkedni. Jó, mindez persze majd csak a hírek után, amikor zenélünk is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Korea sokszínűségét fedezhetjük fel hétvégén a Margit-szigeten. Kicsit visszaesik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál. A cél, hogy legalább a legfontosabb, legforgalmasabb vonalakon ne kelljen az egyébként megengedettnél lassabban haladniuk a szerelvényeknek. Vitézi Dávid arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Több mint 170 ezeren még mindig tartoznak az idei gépjárműadóval. Június végéig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem rendezi a tartozást és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a NAV. A kérelmet egyébként nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus. Nem mindegy, milyen itallal vesszük be a gyógyszert. Egyes ásványi és gyógyvizek ugyanis ronthatják a gyomornedv ellenálló orvosságok hatékonyságát, mivel néhány perc alatt meggyengíthetik azok védő bevonatát, a hatóanyag pedig így túl korán már a gyomorban kioldódik. A Semmelweis Egyetem kutatói 22 gyakran fogyasztott italt elemeztek, és több mint 100 gyógyszer alkalmazási előírását is átnézték. A vizsgálatok alapján is azt tanácsolják, hogy a gyomornedv ellenálló gyógyszereket lehetőleg egyszerű csapvízzel nyeljük le. A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Az érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály szintéren a 7. Korean Fesztiválon. Részletek Pál Fidóra szóvivőtől.
3: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.
2: Kelet felé vonulnak a felhők, mögöttük általában kisüthet a nap, aztán újabb felhők érkezhetnek délnyugatról. Esőre eleinte főleg keleten, illetve délen készülhetnek, később inkább északkeleten és északnyugaton lesz erre esély. Odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig cseperekhet az eső. Délután 21-26 fok lesz odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot, kedves ma születettek. És hogy ki az a furcsa szakál, akit emlegettem? Hát nem más, mint Frank Bird. Bizony, vére lehet eldicsekedni, hiszen éppen ma született, csak 1949-ben. A ZZ Top legendás dobosa, egy igazán izgalmas háttérember, mert hogy játék adja a zenekar összetéveszthetetlen, precíz, boogie blues, rock and roll alapjait. Hát ugye, ami igazán érdekes, hogy ő az egyetlen, aki nem szakállas a neve ellenére. A texasi Frankstonban született, 69-ben csatlakozott a ZZ Tophoz. Dusty Hill basszusgitárossal már együtt zenélt a The Warlocks, meg az American Blues nevű formációkban. Az első és a harmadik ZZ Top album borítóján még Rube Bird becenéven tüntették fel. És miközben ugye Billy Gibson és Dusty Hill a 70-es évek végén megnövesztették védjegyükké vált melkasigérő szakálukat, hát Frank megmaradt a tiszta arcbőrnél, vagy védjegyszerű bajusznál, bár a közhiedelemmel ellentétben 2013-ban egy rövid időre ő is növesztett szakállat, a zenekar imázsának ironikus alapköve maradt a neve. Hihetetlenül alázatos muzsikus ő interjúi alapján végtelen egyszerűség és a dögös grúvok jellemzik. Egyszer Chuck Berryvel játszott, és amikor egy kiállásnál megütötte a pergődobot, Berry leteremtette: ezt ne csináld. Csináld egyszerűen. Egyébként hatalmas Ferrari hírében áll, sőt, hivatalos nemzeti autóversenyeken is indult, emellett szenvedélyes golfjátékos, és ha teheti, helyi jótékonysági versenyeken vesz részt. Frank Bird, a mai születésnaposunk, a ZZ Topból. Úgyhogy 103.9 Rock FM, hát akkor ünnepeljünk.
1: Rumors spread around, United Texas town, about to check outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls,

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Sávzárás van a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, ha valakinek így megvan, Sajó utca, Alpár utca között, illetve továbbra is hosszanti útszűkület a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
4: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Mintegy 400 büfékocsit foodtruckot ellenőrzett a fogyasztóvédelem, a tavainál jobb a cseresznye termés. Változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezései kijavítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
7: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5000 forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3000 forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
6: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig cseperekhet az eső. 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, csillapíthatatlan csütörtököt kívánok mindenkinek, és lehetséges, hogy még nem mondtuk volna, hogy kedves Barnabások, boldogot? Hát megragadnám a pillanatot. Kedves Barnabások, boldogot! Utakon vigyázzunk, hozom a zenéket, hamarosan pedig egy születésnapos dalról, még 66-ból.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Na szóval ez úgy volt 1966-ban ezen a napon, hogy a The Rolling Stones egyik legmeghatározóbb és legsötétebb hangulatú, egyben leginnovatívabb dala az Egyesült Királyság kislemez listájának legfelső fokára ugrott, letaszította onnan szegény Frank Sinatrát és a Strangers in the Night-ot. Erős műfaj különbségek, mert hogy amiről szó van, az nem más, mint a Painted Black. És hogy mi kellett ehhez? Hát a hozzáértők szerint leginkább Brian Jones zsenialitása, mert hogy a dal eredetileg egy hagyományos funk központú ilyen rhythm and blues számnak indult, de hogy a banda unta. A stúdióban fetrengő Brian Jones pedig, az akkori Police-tól, ugye felkapott egy szitárt, és Ravi Shankartól és George Harrisontól inspirálódva, ugye korábban megtanulta kezelni, és játszani kezdte a fő riffet. Na most ez teljesen megváltoztatta a szám karakterét. Ez volt a legelső olyan dal az amerikai Billboard lista történetében, amely első helyezést ért el úgy, hogy szólt benne egy szitár. Bill Wyman basszusgitáros a stúdió padlójára

évekre teljesen összefort a vietnámi konfliktussal. Ez mondjuk leginkább Stanley Kubrick 87-es Acéllövedékük című filmjének, valamint a nálunk is népszerű a vietnámi küldetés című tévésorozatnak volt köszönhető, melynek a stáblistája alatt ez a dal szólt. Úgyhogy így volt ez annak idején 66. június 11-én, amikor robbant a Painted Black. 103.9 Rock FM? Hát akkor noszom.

0: FM.
1: 8:30-nél tartunk, jönnek a hírek, információk, aztán tovább szálasztva a mai születésnaposunk, Frank Baird, az Easy Topos Frank Bairdnek az életrajzát, és találtam még ezt-azt, hozom majd a történeteket. Jó, no, megzenélünk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Kedvező adózással dolgozhatnak a diákok a vakáció alatt. Indul ma a labdarúgó világbajnokság, a napokban többször szükség lehet esernyőre. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kedvező adózási feltételek mellett vállalhatnak munkát a diákok a nyári szünetben. Szülői engedéllyel a vakáció idején a 15 éves nappali tagozatos diákok is dolgozhatnak. Részletek Lincmeyer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
3: Ahhoz, hogy bármilyen formában valaki dolgozhasson, egyetlen egy dologra van szüksége, a szülői engedélyen kívül, ha 18 év alatt van, az pedig az adóazonosítójel. Ez már minden tanulónak meg kell, hogy legyen, de ha mégsem, akkor ezt a NAV-tól lehet beszerezni, online is lehet igényelni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni. A kedvezmény 715.000 forintos bruttó bérig illeti meg a fiatalokat.
2: Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben. A járőrök még az Andrássy úton meg akarták állítani a sofőrt, mert szabálytalanul a buszsávban haladt. Ő azonban a jelzés ellenére gázt adott és menekülni kezdett. Átszáguldott a Lánchídon is, az elsőkerületi Csónak utcáig jutott. Ott nekihajtott két motoros rendőrnek, majd beletolatott egy rendőrautóba. Az abban ülő egyenruhás könnyebben megsérült, a motorosoknak nem esett bajuk. Az ámokfutót itt elfogták. Újra megrendezik a Szegedi Papucs napját. Az érdeklődőket szombaton papucsvásár, kiállítás, papucshímző bemutató és több kreatív foglalkozás is várja a Szegedi Dóm látogatóközpontban és a Szent György Albert agórában. Délután 100 néptáncos gyerek ad ünnepi műsort. Ekkor adják majd át a Szegedi Papucsért díjat is annak, aki sokat tett ennek a különleges örökségnek a megőrzéséért. Megkezdődik ma a labdarúgó világbajnokság. A három társházigazda, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 48 nemzet legjobbjait látja vendégül. 104 mérkőzés alapján dől el, kiülhet fel a futballvilág trónjára. A nyitó meccsen közép-európai idő szerint ma este Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság csap össze. Kelet felé vonulnak a felhők, mögöttük általában kisüthet a nap, aztán újabb felhők érkezhetnek délnyugatról. Esőre eleinte főleg keleten, illetve délen készülhetnek, később inkább északkeleten és északnyugaton lesz erre esély. Odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső. Délután 21-26 fok lesz odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval a mai születésnaposunk ugye az ZZ Topból Frank Bird, erről már ejtettünk szót, de arról nem, hogy egy ilyen igazi pókerarcú vicc figura ő. Hát például a 80-as években az ZZ Top a szexi lányokkal és a luxusautókkal telepakolt MTV-s videoklipjeivel tarolt. Egy riporter megkérdezte Franket, miért döntöttek úgy, hogy ők maguk alig szerepelnek a saját klipjeikben. Rezzenéstelen arccal így felelt, gyorsan rájöttünk egy dologra. Mi hárman egyáltalán nem úgy nézünk ki, mint a primadonna rockstárok. Úgyhogy megegyeztünk. Mi leszünk azok a fickók, akik a háttérből figyelik, mi történik. Ez cool! 84-ben egyébként a Gillette borotva cég ugye $1 millió ajánlott. Gibsonnak és Hillnek, hogy borotválják le a szakállukat. Amikor a sajtó Franket kérdezte, hogy ő mit szól ehhez, annyit mondott. Nekem nem ajánlottak semmit, mert az én arcom ingyen is látható. De a fiúk jól döntöttek, hogy nem fogadták el. Borotva nélkül is elég ijesztőek, hát ha még látnánk az állukat. Egyébként egy késői interjújában, amikor a ZZ Top 50 éves fennállását ünnepelték, megkérdezték tőle, milyen érzés még mindig ugyanazokkal az emberekkel turnézni. A válasza Frank Burnnek ez volt. Amikor elkezdtük, vadonatúj autón volt. Mostanra az az autó egy muzeális veterán. Nagyjából ez történt velünk is. És a legzseniálisabb az úgynevezett névtelen interjúk, mert hogy Frank, hát imádta ugrálni a helyi rádiókat és ugratni a helyi rádiókat és újságírókat. A 70-es években ugye ő még Rube Bird néven tüntette fel magát a lemezeken, szándékosan. Na most, ha jött egy felkészületlen riporter és megkérdezte tőle, hogy Frank ott van-e a stúdióban, ő simán végigcsinálta az interjút Rube-ként. És a beszélgetés végén közölte, hogy ja, Frank éppen elment WC-re. 103.9 Rock FM, na zenéljünk! 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Korlátozásra kell számítani az Üllői úton kifelé, a Lilium utcánál, sávzárásra a Jászberényi út szervízútján, és lezárásra a Pesti alsórakparton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: reklám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
1: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
7: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
8: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: A vasúti lassú jelekkel veszik fel a harcot. Június végéig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Kicsit visszaesik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Fellépnek a vasúti lassú jelek ellen. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, pályafelújítási program indult a MÁV-nál, a cél, hogy legalább a legfontosabb, legforgalmasabb vonalakon ne kelljen az egyébként megengedettnél lassabban haladniuk a szerelvényeknek. Vitézi Dávid arra is kitért, hogy jelenleg az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van valamilyen forgalomkorlátozás. Több mint 170 ezeren még mindig tartoznak az idei gépjárműadóval. Június végéig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem rendezi a tartozást és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a NAV. A kérelmet egyébként nem kell indokolni, az elbírálás is automatikus. Nem mindegy, milyen itallal vesszük be a gyógyszert. Egyes ásványi és gyógyvizek ugyanis ronthatják a gyomornedv ellenálló orvosságok hatékonyságát, mivel néhány perc alatt meggyengíthetik azok védő bevonatát, a hatóanyag pedig így túl korán már a gyomorban kioldódik. A Semmelweis Egyetem kutatói 22 gyakran fogyasztott italt elemeztek, és több mint 100 gyógyszer alkalmazási előírását is átnézték. A vizsgálatok alapján is azt tanácsolják, hogy a gyomornedv ellenálló gyógyszereket lehetőleg egyszerű csapvízzel nyeljük le. A Margit-szigetre költözik 2 napra Korea. Az érdeklődők szombaton és vasárnap a távol-keleti ország kultúrájának sokszínűségét fedezhetik fel a Kristály-szintéren a 7. Korean Fesztiválon. Részletek Pálfi Dóra szóvivőtől.
10: A fesztivál reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval várja a közönséget közel 1500 négyzetméteren. Idén is arra törekedtünk, hogy bemutassuk Korea hagyományos értékeit és a legújabb trendeket egyaránt. A program kínálatban K-pop táncelőadások, K-beauty workshopok, gasztronómiai udvar, taekwondo bemutató, e-sport programok, tradicionális kézműves foglalkozások, koreai vállalatok és egyetemek interaktív standjai is helyet kapnak.

0: Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső, 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM továbbra is csillapíthatatlan csütörtököt kívánok mindenkinek, leginkább biztonságos közlekedést és munkasikereket, ha esetleg belebotlanak egy Barnabásba. Hát tessék őt köszönteni. Én meg, na, hogy hozom a zenéket.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
2: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
4: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
6: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub appban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
8: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Mintegy 400 büfékocsit, foodtruckot ellenőrzett a fogyasztóvédelem, a tavainál jobb a cseresznye termés. Változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezései kijavítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, foodtruckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
10: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5000 forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3000 forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
9: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Kelet felé vonulnak a felhők, mögöttük általában kisüthet a nap, aztán újabb felhők érkezhetnek délnyugatról. Esőre eleinte főleg keleten, illetve délen készülhetnek, később inkább északkeleten és északnyugaton lesz erre esély. Odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső. Délután 21-26 fok lesz odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki Rock délelőtt, június 11-e csütörtök, a Metallica elvileg a mai napon, és reméljük, hogy gyakorlatilag is, az első koncertjét tartja 8 év után Magyarországon az M72 turné keretein belül. Hát megértük ezt a napot is, na de majd még odáig el kell jutni, és mivel jutunk el? A legjobb rockzenékkel. Na, az időjárásról én tényleg a jó ízlés keretein belül nyilatkozni nem tudok, úgyhogy inkább hagyjuk is, hogy itt mi van, hogy itt mit művelnek az istenek, én nem tudom. Egy a lényeg, hogy a rockzenék megmaradtak, a Queen folytatja, mégpedig az egyik legnagyobb klasszikusukkal. Ez a Somebody to Love, amelyet Freddie Mercury írt, és 1976-ban jelent meg a Day at the Races albumon, és igazából akkor lett nagyon érdekes, amikor 1992-ben a Wembley stadionban George Michael elénekelte a Freddie Mercury emlékkoncerten. Hát sokak szerint ez volt minden idők legjobb emlékperformansza. Hát mi most az eredetit hallgatjuk meg, ez a Queen és a Somebody to Love.

103.9 Rock FM, mi is érkezik a Rolling Stones, akik nem érkeznek, de most ugye a tényállás az az, hogy felröppent róluk a pletyka, hogy lesz egy európai koncertkörút, de most a két éve, tehát hogy 2021-ben és 2025-ben is, és aztán azt mondták, hogy nem lesz, mert hogy a 82 éves Keith Richards nem tudta vállalni a folyamatos utazással és mentális megterheléssel járó koncertturnét, de én ezt egyébként meg is értem, sajnálom, de megértem, mindazonáltal, hát azért ők tudják, hogy kell a rajongókat kárpótolni, mert hogy az a helyzet, hogy az új stúdióalbum munkálatai Andrew Watt producer irányításával már a végéhez értek, a lemez megjelenését pedig július 10-ére ígérik, az a címe, hogy Foreign Tongues. Úgyhogy, ja, és lesz egy különleges kiadvány, a legendás formáció egy meglepetés dallal is jelentkezett, Rough and Twisted címmel, ami kizárólag Bakelit lemezen érhető el. Hát akkor, ja, Rolling Stones Satisfaction.

93.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilomot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong is, addig pedig kihúzzuk ezt az időszakot a Europe legnagyobb slágereivel, ez például a Cherokee.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mi pedig a csütörtöki Rock délelőtt, azaz a kispénteki Rock délelőtt. Hát, hölgyeim és uraim, itt a hétvége a nyakunkon, az időjárásról inkább én nem beszélgetnék, mert tényleg az, amit művel, az valami kritikán aluli, de egy a lényeg, mi együtt vagyunk, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, a Rammstein érkezik már is. Na szóval, az ő házuk táján most csendesebb egy kicsit az élet, a német industrial metal legenda hivatalosan is lezárta monumentális 5 éven át tartó World Stadium túrját, aminek a keretein belül egyébként voltak nálunk is, illetve tavaly Till Lindemann, a frontember járt itt decemberben. Na most a World Stadium Tour minden idők egyik leglátványosabb rock turnéjaként vonul be a történelembe, éppen ezért készítettek róla egy kulisszák mögötti dokumentumfilmet, amely bepillantást enged a gigantikus színpadok, a látványos pirotechnika és a háttérben dolgozó stáb elképesztő munkájába, miközben a tagok pihennek. De hát itt vannak a legnagyobb slágerék, ez a Rammstein és a Du hast.

Du hast mich. Du hast mich.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93.9 Rock FM és a Guns N' Roses folytatja, akik 2026-ban is turnéznak ezerrel, hát azért már jó ideje tolják ők is, és szerintem nem is bírnak nagyon lassítani. Amerikától egészen Európáig tart a turné, a csapat élén Axl Rose, Slash és Duff McKagan felállásával, továbbra is ugyanazzal az energiával a nagy visszatérésük óta. A turné egyébként március 28-án elindult Mexikóban, Monterreyben, az európai szakasz pedig Lengyelországban startol, két glivicei Arina koncerttel, ami hozzánk is az egyik legközelebbi állomás, de ami igazán izgalmas, hogy december 2-án tavaly megjelent két kislemez, hát két dal egészen konkrétan, és a Nothing és Atlas az a címük, és 2023-ban adta ki a Guns N' Roses új dalokat, úgyhogy éppen itt volt az ideje ennek a kettőnek, a General és Perhaps volt a dalok címe, és most már azért a rajongók ugye elkezdtek gyanakodni, hogy esetleg készül egy új Guns N' Roses lemez, hát szerintem is gyanús, de amíg gyanakszunk, addig jön az egyik legnagyobb klasszikusunk, ez a Sweet Child of Mine.

93. 93. Rock FM.

Lions, akik ugye minden második évben itt vannak nálunk Magyarországon. Ők ugye tavaly voltak 60 évesek, és ezt a 60 évet, ezt tisztességesen, becsülettel meg kell ünnepelni. Ez az ünnepség, ez tarthat több évig is szerintem. Azért egy 60 éves zenekar az nem semmi, és amilyen karrier az ő hátuk mögött van, az mindenképpen, hát az úgy mindenképpen említésre méltó. Na, maradjunk ennyiben. És ők ezt az ünnepséget, ezt elkezdték Las Vegasban tavaly, egy ilyen koncert sorozattal, aztán még így itt-ott-ott felléptek, egy hatalmas koncertet tartottak Hannoverben, és kiderült, hogy idén turnéra indulnak, mégpedig pont azért, mert megünneplik a 60. életévüket, és természetesen miután tavaly nem voltak nálunk, idén jönnek, pont azért, hogy bennünket is megörvendeztethessenek a jó kis koncertjükkel, amelyre egyáltalán nem kell már sokat várni, azt kell, hogy mondjam, hiszen itt van a nyakunkon, 9 nap múlva lesz ez a koncert, a dátum ugyanis június 20-a MVM Dome. Addig meg itt vannak ők, és egyik legnagyobb slágerük ez a Wind of Change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestről egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig a rock délelőtt, míg pedig a csütörtöki rock délelőtt, a kispénteki rock délelőtt, amely már délután folytatódik tovább. Az időjárásról ne beszélgessünk, beszélgessünk arról, hogy mi mindig minden körülmények között a legjobb rock zenékkel vagyunk, és ebből nem engedünk heti 7 nap 0-24-ben, és online streamen is lehet bennünket hallgatni, bárhol a világon, úgyhogy nincs kifogás, www.rockradio.hu, és ott vagyunk. Hát érdemes is, mert hogy érkezik a Nickelback, akiknek nem kell már sokat várni az új lemezére. A kanadai rockbanda jelenleg is gőzerővel dolgozik a 11. stúdióalbumon, és már az utolsó, tehát már a finishbe értek. A zenekar tavasszal már ízelítőt is adott a készülő anyagból. Márciusban jelent meg a vadonatúj Bones for the Crows, amely az első előfutára lehet a következő korszaknak. Az új lemez egyébként a 2022-es Get Rolling folytatása, és a hírek szerint hamarosan érkeznek a hivatalos részletek is, akár a turnédátumokkal, akár pedig a megjelenési címmel. Itt a Nickelback és a Rock.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Mogyoródnál új terelést építettek ki, a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a munka csomóponti zárással nem jár. Plusz 3620-999-1039, az ami SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, amelyeket nagyon megköszönünk, és ha már a legjobbaknál tartunk, hát akkor jöjjön Brian Adams, aki jön Magyarországra, mégpedig

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Billy Idol, Money Money.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Készülj fel a nyárra az Allé kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Allé Klub abban. Nyári Allé kuponnapok június 11-14. Részletek az allé.hu-n.
3: Autódaru, Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A dohányzás minden formája káros. Ennek ellenére világszerte 1,1 milliárd ember cigarettázik, hazánkban pedig 2 millióan. A dohányzás káros következményeit mindenki ismeri, az okokat azonban kevesen. Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos megbetegedésekért. A legjobb az, ha rá sem szokunk a dohányzásra. Ha már rászoktunk, mielőbb szokjunk le. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba a dohányzást, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a csütörtöki Rock délelőtt, de már délután folytatódik, ergo mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délután kívánok. Na, egy a lényeg, együtt vagyunk, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, teljesen mindegy, hogy milyen az időjárás, mert azt sosem fogjuk megtudni, hogy milyen, mert most már egyik pillanatban ilyen, a másikban olyan, úgyhogy www.rockradio.hu, ez az a hely, ahol online streamen is lehet bennünket hallgatni, és egyébként most nagyon durván fel kéne hangosítani a rádiót, mert hogy érkezik a Dio a Holy Diver-rel, amely nem csak egy dal címe, hanem egy lemezé is, a mai napig a heavy metal egyik alapműve, ez volt Dio első lemeze, illetve Ronnie James Dio első lemeze saját zenekarával, és a lemez szövegeiben Dio kedvenc fantasy világai keltek életre, gyerekkora óta rajongott a Tolkien történetekért, az Arthur mondakörért és a science fictionért, így a dologban gyakran jelenik meg a jó és a rossz harca, a hősieség, valamint a vallási és az erkölcsi szimbólumok.

103.9 Rock FM azt mondja, hogy az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül lehet. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület esetén félpályás lezárás mellett végzik, a 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra kell számítani, ami torlódást okozhat. Plusz 36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jön is a Thin Lizzy és a The Boys Are Back in Town.

93 Rock FM, na Lenny Kravitz folytatja, aki ugye tavaly előtt volt nálunk július 31-én, és rá két évre visszatér hozzánk, mégpedig idén, augusztus 2-án fog fellépni, mégpedig a Budapest Arénában. Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy az a júliusi koncert, az a tavaly előtti júliusi koncert, az egy örökélmény lesz, mert hogy Lenny Kravitz valami olyan elképesztő teljesítmény nyújtott a színpadon, hogy azt már jellemezni sem lehet. Mi ezt egyébként elvárjuk tőle, aztán utána ugye ő jött-ment a világban, és még mindig nem állt le, úgyhogy ennek keretein belül jön hozzánk. Hát tulajdonképpen életének ezt az időszakát ő csak reneszánsznak nevezte el, azaz a világra szóló siker és a kreatív újjászületés időszakának. Hát igen, na most a most következő dal is ezt bizonyítja, hogy azért voltak neki ilyen időszakai, még mind a mai napig vannak. 1998-ban jött ki ezzel a dallal, amiért mindjárt Grammy-t is kapott. Ez pedig nem más, mint a Fly Away.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha több fronton kell helytállnod,
0: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
2: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Pap László Arénában. Smartsportexpo.hu Lóerők éjszakája, június 13 Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája, június 13 Tököli Reptér. Start 15 óra.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Szemét
6: levittem.
5: Villany
6: befizettem.
5: Klíma
6: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 FM-a, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órájába csaptunk bele, hát hölgyeim és uraim, ilyen gyorsan megy az idő, és ilyen gyorsan közeleg a Metallica koncertje. Na jó, hogy nekünk vannak itt másfajta rockzenék is, amelyet imádunk, és más is koncertezik hazánkban, nem csak a Metallica. Hát akik most itt előttem vannak, ők nem más, mint a Deep Purple, és hát ők is jönnek ide, mégpedig október 2-án a Papp László Budapest Sportarénát fogják felrobbantani zenéjükkel, még mielőtt bárki rosszra gondolna. Egy a lényeg, hogy ők azért ugye egy elég illusztris rock csapat, igazából nem is csapatnak nevezném már őket, hanem intézménynek, hát olyan dalokkal kérem tisztelettel, mint a Smoke on the Water, vagy a Highway Star, vagy pedig az, amit most fogunk meghallgatni. Ez pedig nem más, mint a Black Knight.

9 Rock FM, na nézzük azt az időjárás, hogy milyen lesz holnap. Pénteken az ország nagy részén túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás, csak északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lesz több felhő az égen, záporok kialakulására pedig mindössze északkeleten mutatkozik esély, az északnyugati szél több felé élénk, néhol erős lesz a friss 6-14 fokos hajnalt követően, délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő, hát gondolom ez sokan üvözlik azért, mert nagyon sokan nem bírják azt a rekkenő hőséget, ahol én például elkezdek pezsegni, de ez nagyon-nagyon jó, meg hát az is jó, hogy jön a Nirvana és a Come As You Are.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103 9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, én pedig holnap is várok mindenkit nagy-nagy szeretettel és egy fantasztikus Rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Poison és a Nothing But a Good Time.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután szugerálom az időjárást, hogy jobb legyen, mert hogy csütörtökre itt van a 20 fok. Meg olyan átmeneti felhősödés, ami inkább a szürkeségre és a borultságra hasonlít, a napsütés az nem jellemző a csütörtök délutánban. Persze ez a helyzet még változhat, már csak azért is, mert hogy péntekre 12-ére sokkal-sokkal szebb és jobb időt mondanak, hogy aztán picit csapadékosabb legyen a szombat és a vasárnap, de határozottan emelkedő hőmérsékletekkel péntekre 24 fok, a hétvégére 26 fok. Kellemes délutánt kívánok, Klamoncsa Krisztián vagyok, ezek itt a legjobb zenék, mint például Slaughter és az Up All Night.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, 60 térségében. Az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, a helyszínelés mögötti torlódás már meghaladja a 3 kilométert. Munkavégzés miatt lassul az M5-ös autópálya forgalma Budapest felé Újhartyánnál, a 34-es kilométertől kezdve a belső sávon kell korlátozásra számítani. Két balesetről tudok Budapesten is, az egyik a 17. kerületben a Pesti úton történt, a másik a 4. kerületben a külső Szilágyi úton, és amire még figyelni kell, lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában, tegnaptól a következő egy hétben, illetve hétköznapi lezárás van továbbra is a Pesti alsórakparton, és van egy szakaszos és időszakos lezárás a belvárosban a 17 és 19 óra között. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM múltkor a Rock tér utánban pont arról volt szó, hogyha a 80-as évek kellős közepén az Edda újjászerveződött, és 1985-től 8 új daluk volt, akkor 1986-ban Pataki még D-naggyal is énekelt együtt, és szupersláger lett Magyarországon a Gyere őrült, vagy a Veled vagyok, ráadásul mindkettő duett, és ez külön kislemezen is megjelent. Na de 1986 másról is híres az Edda kapcsán, megjelenik az Edda művek 6-os, a Magyar Edda zenekar 6. albuma, egyben 4. stúdiólemeze, és ez az első nagy lemez, hogyha a koncertalbumként megjelent Edda művek 5-öt is beleszámoljuk, akkor már a második, melyen már az új felállás hallható. És majdnem az összes dal sikerszám lett, 2-t már említettem, van még a Velem kiáltsatok, az Éhes asszony is, az Éjjel érkezem.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ha már piramis és a becsület, akkor becsülettel megmondom a csütörtöki rock délutánban, hogy sokkal jobb időre számítottam csütörtökre, de még az előrejelzés is napsütést mondott átmeneti felhősödéssel és 20 fok fölötti értékeket. Nem így sikerült ez a csütörtök, sikerüljön sokkal jobban a péntek, rengeteg napsütéssel és az előrejelzések szerint már 24 fokkal. 16 óra után Billy Idol és a Cradle of Love a Rock FM-en.

0: 93.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám. 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
5: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM próbálja szépíteni magát az időjárást, nem a napsütéssel, hanem a fokokkal. Ne legyen már szégyen szemre a csütörtök, 20 fokos maximum, legyen belőle 21, legalábbis ilyen híreket tudok. Egyébként az ország legnagyobb részén a délután száraz és gomoly felhős, vagy csúnya felhős, szürke felhős, ahol egyáltalán eshet, az Mohács környéke, Baja környéke, Szeged környéke, vagyis a déli régió és a délalföld. Klamoncsa Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az Útinform legfrissebb, hogy baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, 60 térségében, persze már korábban, de az most is igaz, hogy az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, a helyszínen és mögötti torlódás meghaladja folyamatosan a 3 kilométert. Budapesten közben 3 baleset is történt, a 16. kerületben a Csömöri úton, a 17. kerületben a Pesti úton és a 4. kerületben a Külső Szilágyi úton. Lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában tegnaptól nagyjából egy hétig. Hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton, és szakaszos és időszakos lezárás kezdődik a belvárosban ma 17 és 19 óra között. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, nagyon sokszor emlegettem már az elmúlt napokban és az elmúlt hetekben, hogy ZZ Top és a Rough Boy és a 40. évforduló nem lehet eleget emlegetni, mert hogy egyszer van ilyen, előtte, amikor nem volt sláger az elmúlt hónapokban, akkor nem beszéltünk negyed ennyit sem róla, nem beszéltem. Azt hiszem a Rock FM-ben én beszélek róla a legtöbbet, és az Afterburner albumról, amely 1985-ös, de a slágerek átnyúlnak a következő évre, úgy mint a Sleeping Bag, a Legs, a Stages és nem utolsó sorban a Velcro Fly is, ami a legkisebb siker lett az album szuper slágerei közül, meg aztán ez a rajongók szerint minden idők legjobb rockballadája a texasi szakállasoktól, vagyis a ZZ Toptól.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában tegnaptól majdnem egy hétig. Hétköznapi lezárás van továbbra is a pesti alsórakparton, és szakaszos és időszakos lezárás van a belvárosban ma 17 órától órákon keresztül. A fővárosban útszűkület van a 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, és ugyanígy a Lövölde téren a Király utca felé. Sávlezárás a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál, a 17. kerületben a Pesti úton befelé, a 4. kerületben az Árpád úton a Víztoronynál, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében és a Jászberényi út szervíz útján, valamint időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál, és korlátozás van az Üllői úton kifelé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám. Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
1: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
0: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
4: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
6: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Szók FM és a csütörtöki rock délután, és a rövid slágerek a legjobbak. Nem azért, mert hogy annyira rosszak, hogy hamar vége legyen, hanem tényleg a nagyon jó slágereket 2 percben is ki lehetett fejteni. Persze változott a világ, a 60-as években még megszokás volt a 2-3 perces időtartam, aztán utána növekedtek a dalok hosszai, méghozzá a 70-es években, talán az elején még nem, de a vége felé, főleg a diszkó megjelenésével az úgynevezett maxi változatok is rockban nem feltétlenül, de azért tudunk nagyon-nagyon hosszú változatokat a 70-es évekből is, meg mondjuk a 90-es évek elejéről is, Guns N' Roses és a November Rain, amiből sosem vágtak rövidített változatot a rádiók számára, így aztán picit gondba is voltak a rádiók, hogy állandóan a 8-9 percet le kell játszani. Hát voltak, akik lejátszották, és voltak, akik meg elkeverték, persze, hogyha lehet. Alkalmas helyen. A The Kings All Day and All of the Night című dalát egyáltalán nem kell elkeverni, alig haladja meg a 2 percet, és hogyha valaki azt gondolná, hogy soha többet nem voltak ilyen 2 perces dalok, mert hogy kiment a divatból, dehogy is. Időről időre mindig visszajönnek a rövid dalok, és szeretjük is őket. Például a 90-es évekből Delamitri és a Roll to Me, a műfaj egyik legjobbja, a skót csapat, és abban az évtizedben, amikor az alternatív rock uralkodik. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. 3 balesetről tudok Budapesten 17 óra után, az egyik a Szilágyi Erzsébet fasorban történt, a másik a 16. kerületben a Csömöri úton, a harmadik pedig a 4. kerületben a külső Szilágyi úton. Amire még figyelni kell, ezekben a percekben már lezárás van a belvárosban, szakaszos és időszakos, nagyjából 19 óráig, illetve hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton, ez ugye minden napra érvényes, hétfőtől péntekig, és van egy lezárás a 10. kerületben a Sörgyár utcában, tegnaptól egy hétig. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, Sing Sing, nehéz lehet hősnek lenni. Hősnek? Rockstárnak. Legendának. Milyen egy legenda élete? Miközben a Wreckage nevű együttesben énekelt, 1970-ben megismerkedett az akkora Smile-ban zenélő Roger Taylorral és Brian May-jel. Nem voltak legendák, senki, szinte ismeretlenek voltak. És amikor ők énekes nélkül maradtak, Freddie Mercury, mert hogy róla van szó, beszállt a zenekarba. Megalapítva a Queen-t. A végleges felállás 1971-ben született meg, amikor egy meghallgatás során bevették a csapatba John Deacon basszusgitárost, amivel kezdetét vette minden idők egyik legsikeresebb rockzenekarának története. A legtöbb dalt Freddie írta az együttesnek. Az 1980-as évek közepén még szóló karrierbe is kezdett, később 1987-ben Montserrat Caballé opera énekesnővel közösen operai hatású, könnyű zenei albumot készített Barcelona címen. Gyakran azt mondják, ő maga volt a Queen, népszerűsége többször is háttérbe szorította annak többi tagját, voltak is belőle konfliktusok, de még a róluk szóló filmben is elhangzik, hogy te legenda vagy, Freddie. Hölgyeim és uraim, a Queen a Rock FM-en. Tonight.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában tegnaptól majdnem egy hétig. Hétköznapi lezárás van továbbra is a pesti alsórakparton, és szakaszos és időszakos lezárás van a belvárosban ma 17 órától órákon keresztül. A fővárosban útszűkület van a 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, és ugyanígy a Lövölde téren a Király utca felé. Sávlezárás a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál, a 17. kerületben a Pesti úton befelé, a 4. kerületben az Árpád úton a Víztoronynál, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében és a Jászberényi út szervíz útján, valamint időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál, és korlátozás van az Üllői úton kifelé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Pap László Arénában. SmartSportExpo.hu. Lóerőkész a Június 13. Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli Reptér. Start 15 óra.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

stupid. 103.9 Rock FM, ha csak a fele igaz az előrejelzéseknek, akkor is nagyon jó időnk lesz már pénteken. Sok lesz a napsütés, de szeles és némileg felhős időre is ugyanígy számíthatunk. 13-25 fok között lesznek a maximumok, a 13 a reggelre vonatkozik, és aztán tovább növekszik a hőmérséklet 26 fokra szombatra és vasárnapra, de jöhetnek a záporok és a zivatarok, némi csapadék, meg némi hideg front vasárnap, csak azért, hogy ne teljen el 2-3 nap vagy 4 nap hideg front nélkül. Megint jön egy újabb, ami miatt már hétfőn és kedden is emelkedne a hőmérséklet 30 fok környékére, de marad belőle 25 és 27, és jövő hét közepén indul a 30-34 fokos szezon. Nem akarom elkiabálni, ezért kezdtem úgy, hogyha csak a fele igaz az előrejelzéseknek, páratlanul jó idő lesz már a következő napokban is, de jövő héten meg aztán berobban a kánikula.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, mit is lehet ennek a dalnak a végén mondani, berobban a bikini szezon. Itt a nyár, legalább 3 hónapon keresztül. Igazodnak ez a hőmérsékleti értékek is, hogyha július elején nem annyira, akkor július közepétől mindenféleképpen, utána meg hát a júliust és az augusztus szerintem ismerjük, mert hogy a magyarországi nyarak általában forróak. És milyenek a tengerparti nyarak, ezt is nagyon sokan tudják, ezért is jön viszonylag gyakran Jimmy Jamison és az I'm Always Here a Rock FM-en. Zenei folytatás a csütörtöki rock délutánban, Mobilmánia.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában tegnaptól majdnem egy hétig. Hétköznapi lezárás van továbbra is a Pesti alsórakparton, és szakaszos és időszakos lezárás van a belvárosban ma 17 órától órákon keresztül. A fővárosban útszűkület van a 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, és ugyanígy a Lövölde téren a Király utca felé. Sávlezárás a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál, a 17. kerületben a Pesti úton befelé, a 4. kerületben az Árpád úton a Víztoronynál, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében és a Jászberényi út szervíz útján, valamint időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csomasándor úton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál, és korlátozás van az Üllői úton kifelé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autód a rukkos Weber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kós Weber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kós Weber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kós Weber Kft. Magasban a legjobb.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestről egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a 10. kerületben a Sörgyár utcában tegnaptól majdnem egy hétig. Hétköznapi lezárás van továbbra is a pesti alsórakparton, és szakaszos és időszakos lezárás van a belvárosban ma 17 órától órákon keresztül. A fővárosban útszűkület van a 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, és ugyanígy a Lövölde téren a Király utca felé. Sávlezárás a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetis-György utcánál, a 17. kerületben a Pesti úton befelé, a 4. kerületben az Árpád úton a Víztoronynál, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében és a Jászberényi út szervíz útján, valamint időszakos és szakaszos sávlezárás van a Körösi Csoma Sándor úton. Félpályás lezárás van a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál, és korlátozás van az Üllői úton kifelé.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, ha csak a fele igaz az előrejelzéseknek, akkor is nagyon jó időnk lesz már pénteken. Sok lesz a napsütés, de szeles és némileg felhős időre is ugyanígy számíthatunk. 13-25 fok között lesznek a maximumok, a 13 a reggelre vonatkozik, és aztán tovább növekszik a hőmérséklet 26 fokra szombatra és vasárnapra, de jöhetnek a záporok és a zivatarok, némi csapadék, meg némi hideg front vasárnap, csak azért, hogy ne teljen el 2-3 nap vagy 4 nap hideg front nélkül. Megint jön egy újabb, ami miatt már hétfőn és kedden

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM 1 biztos, ez egy nagyon jó dal, de semmi hasonló időjárás nem lesz ebben a hónapban sem, ezekben a hónapokban sem. Jön viszont búcsúzásul a Mötley Crüe és a Girls, Girls, Girls, és 8 órától jön Bűdi Szili, ő a műsorvezető a csütörtök esti Rock the Night-ban. Plavoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök.

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit június 11-én, az év 162. napján, és az évből még 203 nap van hátra. A mai napon ünnepelnek a Roxánák, a Rosalindák, a Tulipánok, nagyon jó, Mábel, az olyan kicsit bamba név, nem? De nagyon jó név, csak olyan közön, Mábel. Na, vagy Mabel lehetne a csengetett Milordból, ugye? De itt van velünk Pauletta, Paulin, Mabella, Amábel, és aki a Space van a nagy naptárban, az a Barnabás, az Isten éltessen mindenkit, aki ma ünnepel, vagy akinek van kedve.

103.9 Rock FM, jön egy kis érdekesség. Például tudtátok, hogy a világ leghosszabb szivárványa 9 órán keresztül tartott. 2017. november 30-án Tajvanon rögzítették a világ leghosszabb ideig tartó szivárványát, amely 8 óra 58 percig volt látható, az brutálisan hosszú. Hát ennyi idő alatt azért nagyon sokat kellett volna, hogy változzon ugye az égbolt összetétele. A különleges meteorológiai jelenséget az egyetemi kutatók dokumentálták, és azóta is Guinness rekordként tartják számon, bár nem a mai naphoz köthető esemény, de remek apropó, mert hogy a nyár eleje az év egyik legesélyesebb időszaka szivárványokra, főleg a délutáni záporok után.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. No, hát ma 59 éves Elizabeth Hurley, brit színésznő és modell, akit leginkább az Austin Powers és a Szőke Szikla című filmekből ismerhetünk. Karrierje során nem csak filmszerepeket vállalt, hanem a divat világában is meghatározó lett. Éveken át az Estée Lauder arca volt, jellegzetes brit eleganciája és karizmája a mai napig meghatározó, és producerként is aktív.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy Michael Jordan minden idők egyik legismertebb kosárlabda játékosa, sokak szerint a legjobb, aki valaha pályára lépett. Érdekessége, hogy 1993-ban, miután háromszoros NBA bajnok lett, váratlanul visszavonult a kosárlabdától, hogy profi baseball karriert kezdjen. Hát itt azért sokan csodálkoztak, és hát nem is lett benne akkora sikere, azért tegyük hozzá. Jordan ezen a területen is próbálkozott, hát 95-ben vissza is tért a Chicago Bulls csapatához gyorsan, még mielőtt a sportkarrierjét teljesen szétverte volna. Szóval visszatért a Chicago Bullshoz, és ismét bajnoki aranyat nyertek.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis művészet, mert hogy tudtátok, hogy Claude Monet, a híres francia festő, aki az impressionizmus egyik legnagyobb mestere volt, napjaink egyik legismertebb művészeként van számon tartva. Érdekes, hogy az ő nevéhez fűződik az Impresszió felkelő nap című festmény, amelynek bemutatása után egy kritikus gúnyosan írta róla, hogy impresszió, és nem is igazi műalkotás. Na, hát azóta a művészeti világ teljesen átértékelte Monet munkásságát, és az impressionizmus az egyik legelismertebb művészeti irányzattá vált.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Hát mindig vannak a rock zenében, pontosabban inkább a zenében olyan emberek, akik ugye jobban feszegetik a határokat, mint ahogy az átlag teszi. Egy dal például Elvis Presley idejében 2 perc volt, aztán utána ez felszökött valahova 3 és 4 perc közé, de aztán egyszer csak jött a Queen, akik teljes mértékben felrúgtak mindent, jött például a Guns N' Roses, akinek a November Rain-je 8 perc, és jött például a Beatles a Hey Jude-dal, ami több mint 7 perces dal. Ami meglepően hosszú volt ahhoz képest, hogy ugye a legtöbb popdal, mint ahogy említettem, ilyen 3 perc körüli volt. A dal 1968-ban jelent meg, és azóta is a zenetörténelem egyik legnagyobb slágere. Paul McCartney írta a dalt, és állítólag azt az üzenetet akarta átadni, hogy soha ne add fel.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, egy kicsit tudománnyal folytatjuk, hát az is legyen ugye a műsorban. A bálnák a világ legnagyobb állatai, de a legnagyobb bálnafaj, a kékbálna nem csak az óceán legnagyobb állata, hanem a föld legnagyobb élőlényének is számít. A kékbálna hossza elérheti a 30 métert, és a súlya 180 tonnára is megnövekedhet. A bálnák szoros társaságban élnek, és érdekes, hogy a bálna éneklése is különleges kommunikációs eszközként működik közöttük.

93.9 Rock FM. Na, akkor folytatjuk tudománnyal, mert hogy az Antarktiszon egy-egy pingvin kolóniának akár több millió tagja is lehet. De ami igazán különleges, hogy a pingvinek, nem tudom, tudjátok-e, egy életre választanak párt. Hát majdnem úgy, mint az ember, hogy úgy majdnem egy életre. Szóval egy-egy pingvin akár 20 éven keresztül is együtt élhet a párjával, mindent közösen csinálnak, közös fészeképítés van, és még a tojásrakásig is mindent közösen végeznek. Hát úgy, ahogy az ember szeretné, csak nekünk nem mindig sikerül.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM. Hát nem tudom, tudjátok-e, de Nikola Tesla, a világhírű mérnök és feltaláló, aki az elektromosság és az elektromágneses mezők fejlesztésével vált ugye legendássá. Szóval Tesla egy olyan találmányt is kifejlesztett, ami alapvetően megváltoztatta az emberiség energiafelhasználását, a váltakozó áramú rendszert. Tesla sokáig szegénységben élt egyébként, de eközben rengeteg szabadalmat jegyzett be, ami, valljuk be őszintén, mind a mai napig inspirálja a tudósokat és a mérnököket világszerte.

Az Egyesült Államokban található Grand Canyon nem csak egy gyönyörű természeti képződmény, hanem a geológusok számára is hihetetlenül fontos. A sziklába írt történetek egyfajta időutazást jelentenek, hiszen a kanyon falaiban található rétegek millió éves történelmet rejtenek. A Grand Canyon kb. 5-6 millió éve kezdett kialakulni a Colorado folyó munkájának köszönhetően.

FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.